A miánk most van liba van, Muszi spülcsen Antonan. Na, Bob az alszik, de ha sem mit, itt Labi, Apa.

A milyen kosztván liba van? Muszi spülcsen Antonan! A bombe szanszik, de ha semmit! Itt labi, happen szamait! És spülcsen tetsz a menet!